0: Trostis vene.
1: Trostis vene.
0: Isditis chimena.
1: Isditis chimena.
2: Laita solo o lakitao.
1: Laita solo o lakitao.
2: Ilia oto isa.
1: Ilia.